0: mint egy ilyen közönség találkozót, ugye a színészek ülnek és válaszolnak, hanem körbeülünk.
1: Egy magasságban.
0: Egy magasságban, teljesen partneriben, és megpróbáljuk megszólaltatni az embereket, lehetőleg minél több embert megszólaltatni. Nyilván nagyon sokan maradnak ott, mindenki nem fog megszólalni, de azért általában kialakul egy vita, és nekünk az a fontos, hogy te merd elmondani, akkor is merd elmondani, ha valaki előtted egy olyat mondott, amivel te egyáltalán nem értesz egyet. És hogy ebből ne egy marakodás legyen, hanem azt lássuk, hogy ezek a témák, amiket feldobunk, ezekre azért nem feltétlen van egy globális válasz. De az nagyon fontos, hogy gondolkodjunk ezekről a témáról, és egy kicsit ilyen gondolkodás, provokálás ez, amiből aztán az van, volt egy számomra nagyon-nagyon megrázóan szép alkalom, hogy az a családtémás előadásunk után történt, vagy a kísérlet, a drog, nem tudom, mindegy is, hogy melyik után, hogy ott egy úr a beszélgetésben mondta, ez sokszor elhangzik a beszélgetésben, hogy jó, de nem volt katarzis, most akkor hol a katarzis? És akkor hát így zajlott tovább a beszélgetés, és egy ilyen, egy kicsit későbbi fázisában a beszélgetésnek ugyanez az úr azt mondta, hogy hát én most megértettem, hát itt ez a beszélgetés a katarzis, és hát ez csodálatos, és tényleg egy picit ez történik, tehát ő nagyon jól megfogta ennek a lényegét, hogy valójában tényleg az a katarzis, hogy bejönnek idegen emberek, mert egyébként tényleg ilyen értelemben úgy működik, mint egy színház, ezek az előadások meg vannak hirdetve, te jegyet veszel, szépen eljössz, megnézed, egy igazi előadást látsz, csak utána meg vagy invitálva egy furcsa helyzetre, hogy neked nem nézned kell egy beszélgetést, vagy nem az történik, hogy megkérdezheted a színészt, hogy amikor hát ott a fejedet balra fordítottad, akkor az most hogy sikerült, hanem hogy neked meg kell szólnod, és el kell mondod, hogy mit gondolsz erről az egészről.
1: Érdekeset mondasz, mert ez egy furcsa szerepám, amikor eljárunk egy színházba, mindig az az érzésünk, hogy abban a sötétben el lehet bújni. Aha. És tulajdonképpen, amikor megnézünk egy ilyen függöny mögül elővillanó bármit, és utána becsukódik és tapsolhatunk, nem kell mindenkinek ezzel kapcsolatosan szembesülni. Itt meg az a helyzet, hogy a rámpa ránk is világít, amikor ott vagyunk. És az egy kicsit más dolog, mindig az jut az eszembe, amit ti itt most csináltok, hogy mennyire nem rímel egy csomó dologra, mert ma olyan világot élünk, hogy a vélemények nem hangzanak el.
0: Igen.
1: Tehát sok esetben az emberek nem beszélnek, tehát azt mondod gondolkodni, és talán ki elmondani, amit gondolunk, az most nem korszerű.
0: Nem. Egyáltalán nem. De hát közben meg tudod, egyrészt azért ez megtörténik, az az érdekes. Én nem, azért azt nem állítom, hogy mindenki megszólal, de megtörténik. És szerintem ez azért is van, mert közben, amit látsz, tehát amikor ülsz ott, ahogy mondod, nézőként, és ott elbújhatsz a sötétben, akkor azért te azzal találkozol, hogy emberek ezen a bizonyos színpadon olyan titkokat árulnak el magukról, és olyan mesztelenül állnak ott, hogy azért az, hogy mondjam, a legérzéketlenebb embert is megmozgatja.
1: Igen.
0: És az egy más szituáció, hogy érted azt, hogy én, úristen, ott áll egy ilyen tizenéves fiatal, megmutatta magát.
1: Igen.
0: Hoppá, mi történik itt? Ha más nem, akkor ez a kérdés felmerül benne, hogy mi történik itt? És akkor ezt mondjuk megkérdezed.
1: Igen.
0: És ebből azért elindul egy beszélgetés, és itt szerintem egy kicsit nehezebb azt megtenni, hogy te ne mondjál valamit erre. És hogy nagyon sokan ezért involválódnak, és aztán azért az sokszor fordul elő, hogy aki egyszer eljött, az visszajön más előadást megnézni, beesik egy kávéra, vagy aztán ebből formálódik az, hogy elküldi egy ismerősét, akkor elkezdenek többször jönni. Szóval, hogy ez ugyanúgy egyfajta ilyen közösségépítés.
1: Érdekes, amit mondasz, mert ugye ez hiányzik is egyébként ebben a világból.
0: Nagyon.
1: És mondjuk olyan fiúkat, lányokat próbáltok segíteni, szocializálódni, akiknek egyébként nehezen megy. De ez, amit most csináltok, ez sem konform. ez sincs összhangban ezzel a világgal. Tehát való küzdőképesebbé kell tenni ilyenkor ezeket az embereket, mert valószínűleg az az én gondom tulajdonképpen, hogy a világ nem igazolja vissza ezt a fajta kommunikációt és ezt a fajta történetet. Tehát, hogy találkoztatok ti már ennek a stratégiának, amiből te itt beszélsz, a következményeivel. Tehát értem ez alatt, hogy rosszul járt-e valaki, aki, mert ugye ha elvállaljuk a véleményünket is gondolkodunk, az ma sok ember számára azért kockázatos, mert következményei vannak. És ugye ti pedig azt mondjátok, hogy kell vállalni, ez egy olyan történet, és abszolút izgalmas, és akkor vagyunk egyenrangúak, ha mindenki el tudja mondani, mit gondol, és tiszteletben tudjuk tartani egymás álláspontját. Nem kell ugyanazt gondolnunk, de egymást mindenképpen ilyen szempontból tolerál. De hát ez a világ nem ilyen.
0: Nem ilyen, de most azt kérdezett, hogy találkoztam olyannal, akinek ebből kára adódott. Én nem tudok ilyen történetből.
1: Jó, nem, én csak ez a dolgom, hogy kérdezzek.
0: Igen, nem, de most tényleg is gondolkoztam. Lehet, hogy van aki, vagy aki régenben ott van a komában, lehet, hogy tud ilyet, de srácok, hogy figyelj, én nem találkoztam még ilyennel, hanem inkább azt, olyannal találkoztam, akinek nehéz volt. Tehát akinek az a pillanat, amikor ez történt, mondjuk a szereplő anyukája ott ül a nézőtéren, és mondjuk utána a közönség bekérdez neki, na az egy nehéz pillanat. Tehát olyannal találkoztam, hogy nehéz volt. De hát nem azért beszélgetünk, hogy könnyű legyen. Tehát az nagyon sokszor nem könnyű.
1: Sőt, ha ilyet mondasz, engem az is érdekel, hogy mi történik utána otthon az anyuka és a gyerek között, aki tulajdonképpen a anyuka és a gyerek együtt hozzák nyilvánosságra az ő közös történetüket, amihet meglehetősen intim történet, és nagyon személyes abban az értelemben, és kiszolgáltatott állapot, amit ugye, nem
0: jó, arra nagyon
1: megélni.
0: Vigyázunk, és vigyáz a Vince, aki ugye a rendező, hogy azért csak olyan kerül bele a darabba, amivel ugye a szereplő egyetért, és ő vállalja.
1: És vállalható is.
0: És hát számára vállalható, és azért olyan is van, a próba folyamat alatt, hogyha kérdéses, tehát volt már olyan, hogy elmentünk a családhoz, és leültünk megbeszélni, mielőtt bármi történt, hogy mindenkivel beszélünk, akivel kell. Tehát ez azért egy nagyon alaposan átgondolt, és nagyon, nagyon óvatosan bánunk ezzel, és nagyon, tehát az nekünk nagyon fontos, hogy senki ne sérüljön. Senki. Tehát, hogy ott csak az kerül nyilvánosságra, amivel ott mindenki egyetért, és hogyha a szereplő azt mondja, hogy de hát őnek ez kérdéses, hogy XY a családban, akkor vagy beszélünk vele, vagy eleve kihagyjuk. Tehát erre nagyon kell figyelni, és ez így is van. Olyan is adódhat, hogy akár azért nem történik meg egy bemutató, mert ilyen kérdések felmerülnek, és nem nincs megoldás. Tehát, hogy erre nagyon vigyázunk. De amúgy, mi jutott eszembe, ezt muszáj mondanom, hogy amit feszegettél így a nézőkről, meg ahogy beszélsz a fiatalokról, meg ahogy beszélgetünk a fiatalokról, hogy őszintén szólva, hát, hogy én nem látom másnak egyébként a felnőtt működését se. Tehát, hogy úgy most nagyon, tudod, így a fiatalokra fókuszálunk, ez az üresség, ez meg az, de hogy most elkezdtünk így beszélni a nézőinkről, a felnőttekről, a beszélgetésekről, hát figyelj, de ugyanaz a félelem, ugyanaz a nem tudom mi, tehát, hogy valójában a két dolog nem áll távol egymástól, és egy kicsit azt hiszem ebbe turkál bele ez a beszélgetés az előadás után, de azt látom, hogy ez óriási élmény mindenkinek. Tehát van abban egy varázslat azért, hogy azért mégiscsak te belekeveredsz egy olyan helyzetbe, amire nem számítottál, eljöttél nézőnek egy színházba, és ezt csak azon veszed észre magad, hogy ott ülsz, és mondod a gondolataidat. És
1: nem ebben... tudom megállni, mondanom kell.
0: Érted? Igen. Mert ott a másik is beszél, és azért ebben van egy katartikus élmény. Tehát, hogy talán magadon is meglepődsz, hogy hú. De azon is, hogy hoppá, itt van egy hely, ahol én ezt elmondhatom, és akkor azt szerintem megérzik az embereknek az ízét, hú, ez izgi, ez jó.
1: Én is annak élem meg egyébként ebben az értelemben, és mondjuk azért fontos, ugye, hogy az is kiderül, hogy generáció között nincs akkora távolság, mint amennyit egyébként ez a világ teremt ebben az értelemben. Bár percepcióban súlyos perceptuális távolságok vannak ebben az értelemben, de ezt el tudjuk fogadni, akkor nincs akkora gond. De hadd kérdezek egy gondolatot, mert folyóban az idő. Mikor gondolod, hogy jól csináljátok a dolgot? Tehát van-e olyan szempont, amikor azt mondod, hogy ez most jó? Vagy azt mondod, hogy ez most nem annyira jó? Tehát van-e ilyen rendező elv a munkátokban?
0: Hát, mert ezt minden nap megkérdezzük magunktól, mi egy... Én Én is olyan vagyok, mindig is olyan voltam, meg ez a csapat is ilyen, tehát, hogy ez nagyon fontos ebben a csapatban, meg ebben a munkában, hogy ez csak egy ilyen hatalmas önreflexióval lehet csinálni. Tehát nagyon sokat kételkedünk, mi nagyon sokat dumálunk, nagyon sokat beszélünk döntések előtt, tehát nagyon kell magunkra figyelnünk, de arról, hogy én arról nem szeretnék nyilatkozni, hogy egy előtt.

Cifra György játszotta Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiáját. Georg Philipp Telemann G-dur oboa versenyéből, kérem hallgassák meg az utolsó két tételt, Nélefer Tommen játssza a szólót a Musica Gloria felvételén.

Véle Fertomen szólójával és a Muzika Gloria felvételén hallottuk Georg Philipp Telemann G-dur oboa versenyének harmadik és negyedik tételét. Most pedig az Abegg trió játssza Ludwig van Beethoven B-dur trióját.

0: Már Tárgerit szólójával hallottuk Szergej Prokofjev első zongora versenyének első tételét, Charles Dutoit vezényelte a Montreali Szimfonikus Zenekart. 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Különleges műre és annak megszólaltatására hívom fel a figyelmüket a folytatásban. Korának nagy hatású zeneszerzője volt Antonio Caldara. Bár olasz barokk komponista volt, élete jelentős részét Bécsben töltötte, munkássága hatással volt az önálló német nyelvű opera kialakulására. Bach is buzgón tanulmányozta műveit, sőt, átiratokat is készített belőlük. Telemann fiatalkori egyházi és hangszeres zenéjét Caldara művei alapján komponálta, sőt, Haydn, Mozart, Beethoven és Brahms is gyűjtötte műveit. Most szombaton, 18 órai kezdettel, koncert a templomban, Antonio Caldara, Szent István Magyarország első királya oratóriuma csendül fel az Óbudai Református templomban. A Savaria barokk zenekart Németh Pál vezényli. Az oratórium történelmünk egyik nagy fontosságú pillanatát, a pogányság után a keresztény hit felvételét, a nyugati keresztény országokhoz való csatlakozását, a Vatikán indulatának elnyerését dolgozza fel államalapító nagy királyunk Szent István belső vívódásainak, tépelődéseinek tükrében. István az államalapító Szent Király történetének megzenésítésére Antonio Caldara 1712-ben Bécsben kapott felkérést, megbízója III. Károly magyar király, később német-római császár, 11. Kelemen pápának kívánt ezzel ajándékot adni, általa is segítve császárságának megerősítését. Szent István Jekl László lesz, Gizella királyné Ducanóra, Anasztázió, Asztrik főpap, Kéringer László, Erasztó alattvaló Fülep Máté. A Savaria barokk zenekar tehát Németh Pál vezényli. A mű első tételét halljuk kedvcsinálóként.

A Savaria barokk zenekart Németh Pál vezényelte, mint ahogyan most szombaton 18 órától a koncert a templomban sorozatban. Antonio Caldara volt a szerző, Oratórium Szent Istvánról, Magyarország első királyáról a címe a műnek, és az első tételt hallottuk. Joseph Haydn stílszerűen a reggel szimfóniaként emlegetett művének első tételével folytatjuk a műsorunkat, az alaphang nem D-dur, a Magyar Kamarazenekart Tátrai Vilmos hangversenyvester vezetésével halljuk a felvételen.